A kölcsfanzőzis csülbebikó. Dönzölök ma, helás, halt doch die Fizás.